utolsó vasárnap, kedvesem gyere el. Hap is lesz koporsó, ravatol gyász lehet. Akkor is virág már, virág és koporsó. Virágos fákon útam utolsó. Nyitva lesz szemem,